chino lye dobozi lye kerezia dobozi lye kerezia ensolo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nnyakatonyezi nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.

tidolye dobozi yekerezia dobozi yekerezia ensolo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia erulamizibwa Uganda Communications Commission UCC.